Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. szeptember 8-a, kedd. A mai hír összefoglalót követően a Palesztina titkos története és a kedvenc úti célok legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra a www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és podcast epizódjaink érdekében.

drámai hírösszefoglalón következik. Mószer Ezae Irán legfelsőbb nemzetbiztonsági tanácsának titkára arra figyelmeztetett, hogy a folyamatos amerikai gazdasági hadviselés tengeri tilalmi zóna létrehozását eredményezheti az öbölben. Teherán alapvetően újra kalibrálta az amerikai hadihajókkal és bázisokkal szembeni álláspontját. A figyelmeztetés akkor hangzott el, amikor mindkét fél azzal vádolta egymást, hogy nem hajtotta végre a Hormuzi szoros újranyitását célzó júniusi memorandumot, illetve nem állította le a támadásokat. Finnországban bíróság elé állítottak egy férfit, aki 361, 9 és 15 év közötti gyermek szexuális bántalmazása miatt vádoltak meg a Snapchat és a közösségi média platformokon keresztül. A finn rendőrség szerint a férfi nyomást gyakorolt a gyermekekre, hogy intim tartalmakat küldjenek neki. A vádlott a rendőrségi nyomozás során részben beismerte a bűncselekményeket. Bezalel Szmotrich, izraeli pénzügyminiszter semmisnek nyilvánította az oszlói megállapodásokat azt állítva, hogy a megszállt Cisjordánia A és B területe Izraelhez tartoznak. A szélsőjobboldali miniszter a palesztin hatóságok azonnali feloszlatását követelte, valamint

0: amint elismerte, hogy álláspontja ellentmondásba sodorta Benjamin Netanyahu miniszterelnökkel. Az oszlói megállapodások értelmében az A és B területek a palesztin közigazgatás különböző szintjei alá tartoznak. Észak-Korea katonai provokációnak minősítette az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán által szervezett ötnapos Freedom Edge gyakorlatot, és meg nem határozott válaszintézkedésekre figyelmeztetett. A gyakorlat légi, tengeri, kiber és rakétavédelmi műveleteket foglal magába, nemzetközi vizeken és légterben, valamint japán bázisokon. Szó szerint a gyakorlat védelmi jellegű és célja az észak-koreai nukleáris rakétafenyegetések elrettentése. Az európai politikusok aggodalmukat fejezték ki, miután a német szélsőjobboldali AfD a szavazatok 43,8%-át és a 83 mandátumból 39-et szerzett meg Sachsen-Anhaltban, ami a legerősebb regionális eredmény. Franciaország nagyon-nagyon aggasztó jelnek nevezte a győzelmet, míg lengyel és cseh politikusok a szélsőjobboldali erők szélesebb körű felemelkedésére figyelmeztettek. Németország fő pártjai kijelentették, hogy nem fognak együttműködni az AfD-vel.
1: TRT Türkiye Hangya Rádiójának hír műsorát hallják.
0: Lengyelországban robotok tüntettek a mesterséges intelligencia ellen. A Demokratiz nevű kezdeményezés által szervezett tüntetésen a kétlábú humanoid robotoktól a négylábon járó robotkutyákig különböző modellek vettek részt. A minisztérium épülete előtt köröző robotok zászlókat tartva a kezükben, a hangszórókból a következő jelszavakat sugározták. Védjétek meg a munkahelyeket, ideje szabályokat hozni és ne várjatok, szabályozzatok. A tüntetésen résztvevő, mesterséges intelligencia által támogatott humanoid robot, az Agipot A3 elmondta. A robotok célja annak bemutatása, hogy ez a technológia már nem egy távoli jövő, hanem a jelen valósága. A tiltakozás helyszínét felkereste Lengyelország digitális ügyekért felelős minisztere, Krisztóf Gavkovszky, aki találkozott a szervezőkkel. Gavkovszky kihangsúlyozta, hogy a szabályozatlan mesterséges intelligencia modellek humanoid robotokba történő integrálása és ezeknek a robotoknak a folyamatos fejlődésre komoly kockázatot jelent. Lengyelország júliusban az államfő Karol Navrocki jóváhagyta azt a törvényjavaslatot, amelynek célja az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének országos alkalmazása. Smotrik és Ben-Gvir szankciókat követel Nagy-Britannia ellen, az angol nagykövet kiutasítását kérik. Miközben a brit kormány arra készül, hogy a hivatalos tilalmat hirdessen a megszállt palesztin területeken található, illegális telepekkel folytatott kereskedelemre vonatkozóan, az izraeli miniszterek Bezalel Smotrik és Itamar Ben-Gvir azt követelték, hogy Izrael szankciókat vezessen be Nagy-Britannia ellen, kiutasítsa az ország nagykövetét, és ismerje el Argentina szuverenitását a Falkland-szigetek felett. Bezalel Smotrik, izraeli pénzügyminiszter az IG platformon közzétett bejegyzésében az izraeli nagykövet azonnali kiutasítását szorgalmazva a következőket írta. Mai éjjel utasítsák ki az angol nagykövetet. Nem leszünk egy antiszemita kormány által a lábai alá taposott szőnyeg. Az angol mandátum Izrael területén véget ért. A Hamas azzal vádolja Izraelt, hogy megpróbálja eltüntetni a gázai népirtás bizonyítékait. A palesztin ellenállási csoport a Hamas arra figyelmeztetett, hogy Izrael próbálja eltüntetni a Gázában a palesztinok ellen elkövetett népirtás bizonyítékait azáltal, hogy eltávolítja, összezúzza és elszállítja azokat a törmelékhalmokat, amelyek alatt több ezer holttest és maradvány hever. Hivatalos közleményében a szervezet elítélte ezeket a cselekményeket. Elítélik a megszálló kormány és hadsereg kísérleteit arra, hogy a népünk ellen Gázában elkövetett brutális bűncselekmények nyomait a törmelék eltávolításával, összezúzásával és elszállításával eltüntessék. Továbbá kiemelte, hogy ezek a műveletek a romot alatt található ezrek eltűnt személyének testei és a megszálló által az elmúlt két évben elkövetett népirtás bűncselekményének tárgyi bizonyítékai. Két ember meghalt az ukrán fővárosban, Kijevben, miután egy hatalmas összehangolt éjszakai ostromsorozatban orosz drónok, valamint manőverező és ballisztikus rakéták célozták a városokat és a kritikus infrastruktúrát országszerte, közölték a hatóságok kedden. Kijev polgármestere Vitali Klitschko szerint további 10 ember megsebesült a támadásokban, közülük 5-öt kórházba szállítottak, két személy pedig súlyos állapotban van. Az ukrán légierő veszélyes sürgős riasztásokat adott ki, miközben hullámban érkeztek pilóta nélküli légi járművek és nagysebességű ballisztikus rakéták a város ellen. Légiriadók ismétlődően szóltak egész éjjel, ahogy orosz drónok és ballisztikus rakéták célozták Kijevet és a kritikus infrastruktúrát. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most Palesztina titkos történeit hallhatják, azt követően pedig a kedvenc úti célok legújabb epizódja következik. Palesztina titkos történetei.

Miért vonulvízta valaki a sivatag közepén álló, elhagyatott sziklák közé, hátrahagyva a kényelmes életet, a nyüzsgő városokat és mindent, amit ismer? Amikor a sivatagra gondolunk, először talán a csend jut eszünkbe. Ott nincs tömeg, nem hallatszik a városok zaja, és nincs az embernek az a kényszerérzete sem, hogy állandóan magyarázkodjon másoknak. Csak a kövek, a szél, az égbolt és az ember saját belső hangja hallható. Évszázadokkal ezelőtt néhányan pontosan ezt keresték. Nem azért menekültek el a világ elől, hogy elzárkozzanak tőle, hanem azért, hogy újra megtalálják azt az egyszerű érzést, amelyet a világ zajában elveszítettek. A keresztény szerzetesi hagyomány egyik legkorábbi és legjelentősebb központja a 4. században alakult ki Egyiptom sivatagaiban. Ez a szellemi szikra azonban rövid időn belül eljutott Jeruzsálembe és Palesztina vidékére is. Az első zarándokok tömegesen érkeztek ezekbe a sivatagokba, hogy nyomon kövessék azokat az utakat, amelyeken egykor Jézus járt, és visszavonuljanak azokra a földekre, amelyeket az ő lábai érintettek meg. Akkoriban zarándoknak lenni nem csupán azt jelentette, hogy valaki imádkozik Jeruzsálem nagy templomaiban. A zarándoklat fontos részévé vált az is, hogy felkeressék a sivatagba visszavonult remetéket és szerzeteseket, meglátogassák őket és az imáikból, valamint legjobb mutatásaiból részesüljenek. Ezeknek az utazásoknak az egyik leglenyűgözőbb tanúja egy Egeria nevű bátorasszony naplójából származik, aki a 4. században indult útnak Nyugat-Európából, feltehetően a mai Spanyolország vagy Franciaország területéről. Ez az előkelő utazó, aki korának nehéz körülményei között pusztán hite nyomában járva több ezer kilométert tett meg, a történelem egyik első női útleírójaként vált ismerté. Egeria feljegyzéseiben, amelyeket olyan közvetlen hangon írt, mintha a leveleket küldött volna európai hittestvéreinek, részletesen beszámolt a sivatagi utakról, az első templomok szertartásairól és a hegyek között megbúvó szerzetesek aszkétikus életéről. Megfigyelésének köszönhetően ma képet alkothatunk arról is, hogyan alakultak ki a keresztény világ hivatalos liturgikus rendjének 4. századi gyökerei, mely imákat milyen sorrendben mondtak, hogyan ünnepelték a húsvétot és milyen legendás vendégszeretettel fogadták a sivatagi szerzetesek az idegeneket. Úti naplója olyan, mint az első szentföldi zarándoklatok eleven és rendkívül emberi fényképe. Idővel Jeruzsálem keleti részétől a holtengerig húzódó sivatagi völgyeket, kolostorok, a sziklák közé rejtett remete cellák és írásműhelyek hálózata szőtte át. Az UNESCO éppen ezért tekinti a palesztin sivatag e-kolostor és remete közösségi hálózatát az emberiség történelmének egyik legkülönlegesebb kulturális és vallás örökségének. Miért mentek ezek az emberek a sivatagba? Miért választották a visszavonulást? A palesztinai korai szerzetesi élet egyik legfontosabb központja Gáza közelében jött létre. A 4. században Szent Hilaron alapította azt a kolostor komplexumot, amelyet ma Tel Amar néven ismerünk. Ez a hely a változás egyik legkézzelfoghatóbb példája. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő terület azt mutatja meg, hogyan alakultak át az egyedül élő remeték idővel közös életet élő szerzetesi közösségé. Ezen a vidéken egy különleges remetességi rendszert, az úgynevezett lavrát alkalmazták. A szerzetesek a hét nagy részét teljes magányban töltötték, saját, a meredek sziklákban vált kis barlangjukban vagy cellájukban. Csak szombaton és vasárnap gyűltek össze közös imádságra és étkezésre. Ezt a sivatagi fegyelmet Szent Száva alakította nagy szervezetrendszerré. A Kidron vagy meredek sziklái közé épült, ma már Saba néven ismert hatalmas kolostort Szent Száva által lefektetett tanítványai, remete és imaszabályoknak köszönhetően Palesztina sivatagának legnagyobb spirituális és igazgatási központjává vált. Ez a kolostor, ahol az élet másfél ezer éve szinte megszakítás nélkül folytatódik, a sivatag közepén olyan, mint a saját törvényekkel rendelkező önálló világ lenne.

A jeruzsálemi sivatagbeli kelt szakadékainak sziklafalában madárfészekként kapaszkodó Szent György kolostor, illetve a Jerikó közelében a Jordán völgy mélyén emelkedő ősi Szent Jeromos kolostor, a Der Hajzsla ennek a szellemiségnek máig élő tanúi. Különösen a Jeromos kolostor őrzi a természet és a spiritualitás titkát. A sivatag közepén található vízforrásai, pálmafái és olajfái szinte oázissá változtatják a környezetet. Itt egymás mellett találjuk a sivatag szárazságát és a víz életet adó erejét. A szerzetesek ezeken a kopárföldeken olyan vízcsatornákat építettek, amelyek szinte mérnöki munkáról tanúskodnak, teraszokat alakítottak ki és kerteket hoztak létre. Másábában és már Cserjeszben idővel gazdag könyvtárak alakultak ki. A papiruszokra írt ősi szövegeket a sivatag száraz levegőjében védett edényekben őrizték. Lemásolták, majd nemzedékről nemzedékre továbbadták. Évszázadokon keresztül a keleti kereszténység, az arámiak, melkita keresztények és örmények a maga sajátos ritmusában élte tovább ezt a sivatagi életformát. A 11. század végén azonban nagy törés következett be. Második Orbán pápa 1095-ben a Clermonti zsinaton történelmi felhívást intézett a keresztény világhoz, és ezzel kezdetét vette a keresztes hadjáratok kora. Orbán pápa beszéde hatalmas hadsereget és négy tömeget indított el Nyugat-Európából kelet felé. A keresztes királyság időszakával a Palesztina népessége és építészeti arculata gyökeresen megváltozott. A nyugatra érkező latin keresztények együtt éltek azokkal a keleti keresztény közösségekkel, amelyek évszázadok óta ezen a vidéken éltek. Jeruzsálem és környékének korai templomait, kolostorait és szent helyeit a keresztes építészet jegyében újjáépítették vagy kibővítették. A valaha csendesen a sivatagba visszavonuló remetékeit egyre inkább falakkal körülvett, erőszerű kolostorok vették át, miközben a latin és a keleti keresztény hagyományok egymás mellett éltek ebben az új rendben. Mindezeknek a politikai viharoknak ellenére azonban a sivatag mélyén élő keleti szerzeteseknek sikerült megőrizniük ősi hagyományaikat. Ahogy a történelem egyre haladt, a sivatag mélyén álló kőfalak mindvégig megőrizték csendjüket. Miért hallja meg jobban a világot az ember, amikor elcsöndesedik? A sivatagi szerzetesek szerint a válasz egyszerű volt. Minél kevesebb dolog van az ember birtokában, annál kevesebb zaj foglalja le az elméjét, és végül csak az igazság marad. Ma ezek az épületek csendesen állnak a sziklák között, és az ember saját belső világába tett nagy utazásáról mesélnek nekünk. A sivatag csendje nem egyszerűen hallgatás volt, hanem annak megtanulása, hogyan kell figyelni. Azonban, amikor ezen a vidéken felnézünk az égre, a sötétségben meglátunk egy fényt, egy csillagot. Ez a csillag azonban nem csupán az égbolton ragyogott, évszázadokon át egy szentély mélyén, egy kőbe rögzítve ugyanazt a pontot jelölte. Miért állt ugyanott egy csillag immár 8 évszázada? A válasz kereséséhez a következő fejezetben Betlehembe utazunk. A születés temploma alatt található barlangban őrzött, 14 ágú ezüst csillag és a középkortól napjainkig vezető történetek nyomába eredünk. Palesztina titkos történetei.

0: Kedves hallgatóink! Az előző epizódunkban Ciprus történelmét kezdtük el bemutatni, a brit uralom alatt, most pedig ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Azonban először egy rövid összefoglaló az előző részből. Az Oszmán Birodalom 1571-es hódításával Ciprus vallási és kulturális sokszínűségre épülő igazgatási rendszerrel gazdagodott. Az oszmánok széles körű jogokat biztosítottak az ortodox görög egyház számára, miközben Anatóliából török lakosság telepedett le a szigeten, ezzel egy hosszú távú demográfiai egyensúlyt hozva létre. Ez tette le a ciprusi török közösség alapjait. 1878-ban az Oszmán Birodalom 307 év uralom után átadta Ciprus közigazgatását Nagy-Britanniának. 1914-ben Nagy-Britannia egyoldalúan annektálta a szigetet, majd Türkiye az 1923-as lauzáni békeszerződéssel hivatalosan is lemondott Ciprus feletti jogairól. Ennek ellenére a török közösség megőrizte identitását, kultúráját, valamint a kapcsolatát Türkiyével. A mai epizódunkban együtt vizsgáljuk meg azt az 53 évet, amely 1878-ban a brit uralom kezdetével nyílt meg, és az 1931-es nagy felkeléssel zárult. Egy olyan időszak, amely nem csak Ciprus, hanem az egész kelet-földközi tengeri térség jövőjét is meghatározta. Nagy-Britannia ciprusi pénzügyi politikái a klasszikus gyarmati kizsákmányolás legszembetűnőbb példái közé tartoznak. Az Oszmán Birodalomnak fizetendő bérleti díjat a brit hatóságok a helyi lakossággal fizettették meg. Ez a gyarmati logika kettős mércéjét tükrözte. Ráadásul ennek az összegnek a nagy része az oszmánok krími háborús adósságainak törlesztésére ment el. Olyan teher, amelyhez a ciprusiaknak semmi közük nem volt. A ciprus adó miatti felháborodás nem csupán pénzügyi elégedetlenséget, hanem legitimációs válságot is tükrözött. Az, hogy a brit parlamenti évi 50 ezer font támogatást ítélt meg a szigetnek, közvetve elismerte ezeket a kritikákat. Az 1931. októberében kitört felkelés több mint 5 évtized társadalmi feszültségeinek eredménye volt. Az, hogy 598 faluban is zavargás történt, azt mutatta, hogy a lázadás mély társadalmi gyökerekkel rendelkezett. A lefkósai kormányépület felgyújtása pedig a brit uralom elleni leglátványosabb szimbolikus kihívás volt. A britek válasza rendkívül kemény volt. Az alkotmány felfüggesztése, a sajtó cenzúrázása, politikai pártok betiltása, ezek a gyarmati rendszerek válság idején megszokott reflexei voltak. Az ortodox püspökök számozása pedig stratégiai lépés volt, amely az Enosis mozgalom vallási vezetését igyekezett gyengíteni. A britek a hagyományos oktatási rendszert sem hagyták érintetlenül. A kulturális hegemónia kiépítésének egyik legkonkrétabb eszköze az volt, hogy a görög és török történelmet eltávolították a tantervből. Megtiltották a nemzeti zászlók és hősportrék használatát. Ezek a gyarmati politikák hozzájárultak ahhoz, hogy mindkét közösség még erősebben ragaszkodjon a saját identitásához. A ciprusi egyház fölötti ellenőrzési mechanizmusokat is megszorították. A főpüspöki tisztség 14 éven át betöltetlen maradt. Ez is része volt annak a stratégiának, amely a vallási tekintély gyengítésén keresztül kívánta fokozni a társadalmi kontrollt. A brit kormányzat ciprusi tapasztalata jól példázza a gyarmati modernizáció ellentmondásos természetét. Miközben jelentős infrastruktúrális, oktatási és jogi fejlődés történt, a társadalmi feszültségeket tudatosan szították. Az 1878 és 1931 közötti időszakban a török és görög közösségek közötti távolság folyamatosan nőtt, a konfliktus pedig elkerülhetetlenné vált. A britek által alkalmazott oszd meg és uralkodj stratégia rövid távon hatékony ellenőrzést biztosított, hosszú távon viszont mély társadalmi megosztottságot eredményezett, amelyek szinte megoldhatatlan problémákká váltak. Ez a történelmi tapasztalat nem csak Ciprus, hanem számos egykori gyarmat esetében is kulcsfontosságú a mai problémák gyökereinek megértéséhez. A brit uralom idején elvetett magvak máig meghatározzák a ciprusi társadalmi és politikai dinamikákat. Kedves hallgatóink! Ciprus brit uralom alatti időszakát tekintettük át. Ennek az 53 évnek az öröksége sajnos nem csak a történelem könyvek lapjain maradt meg. A mai megosztott Ciprusban, a két közösség közötti bizalmatlanságban is ott élnek a múltban elvetett feszültségek. Ahogy magunk mögött hagyjuk Ciprus történelmének ezt a kritikus korszakát, utazásunk a kelet-földközi tengeri térség gyöngyszemén tovább folytatódik. Találkozunk a következő epizódban. Szép napot kívánunk!
1: Kedvenc úti célok.

Kedves hallgatóink, a mai epizódunk a végére ért, tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Irán arra figyelmeztet, hogy folyamatos amerikai gazdasági hadviselés tengeri tilalmi övezetet hozhat létre az öbölben. Finnországban bíróság elé állítottak egy férfit 361 gyermek szexuális bántalmazása miatt. Smotrich közölte, meg Cisjordánia A és B területei Izraelhez tartoznak. Észak-Korea pedig bírálta az USA, Dél-Korea és Japán közös hadgyakorlatát. Míg az európai politikusok aggodalmukat fejezték ki az AfD történelmi győzelme miatt. Lengyelországban pedig robotok tüntetést szerveztek a mesterséges intelligencia ellen. Kedves hallgatóink, a mai adásunk ezzel a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánunk!